0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat június 28-án vasárnap magyar nyelvű adásunkban. A mai tartalomban már lejátszott riportokból hallhatnak ismétléseket. Én Golub Mária vagyok, kellemes időtöltést kívánok!
1: Horvátországban 35 éve kezdte el működését az első magánkezelésű Tripolsky gyógyszertár. Magiszter Tripolsky Márta gyógyszerész hivatása magaslatán mindig igyekezett segítséget nyújtani beteg embertársainak. Ahogy mondani szokta, ha kell, a föld alól is elő kell teremteni a szükséges gyógyszert. Talán ez is ösztönözte arra, hogy 54 évesen belevágjon ebbe a kezdet-kezdetén háborús évek nehezítette gyógyszerész munkába, amely vállalkozás fiatársaságában gyógyszertári hálózattá fejlődött. A hálózat keretében ma már 14 gyógyszertár működik, túlnyomó részt Eszék-Baranya megye területén, több mint 70 foglalkoztatottal, melyeket Tripolsky Zsolt igazgatja.
2: A Tripolsky gyógyszertárt édesanyám egy nagyon nehéz időszakban alapította, 1991-ben. 94-ben két gyógyszertárunk lett, amit mi ketten vezettünk. A családi vállalkozás keretében jelenleg 14 gyógyszertárunk van. Büszkén mondhatom, hogy Eszék-Baranya megye legsikeresebb magángyógyszertár hálózata vagyunk, jelenleg 75 főt foglalkoztatunk. Az első gyógyszertár megnyitásánál az volt a cél, hogy jövedelmező üzleti vállalkozást hozzunk létre. Ezt a célt végig sikerült szem előtt tartani, sőt, fejleszteni, továbbvinni, és az évek alatt igyekeztünk a lakosság igények alakulását is figyelembe venni. Remélem, munkámmal és működésünkkel hozzájárulhatunk a helyi közösség szülőföldön maradásához, gazdasági fejlődés által a közösség megmaradásához.
1: Horvátországban elsőként vezették be az eszéki Kanizslics utcai gyógyszertárban azóta népszerűvé vált drive-in orvosság kiadást, amivel eddig csak egyes gyors éttermekben találkozhattunk. Ebben a patikában autónk kényelméből válthatjuk ki orvosságainkat, kikerülve az eszéki szűk parkolási lehetőségek bonyodalmait.
2: A Kanizslics utcai gyógyszertárunkban bevezettük a drive-in kiszolgálást, hogy ezzel is egyszerűbbé tegyük a gyógyszerhez jutást. Ami oly módon működik, hogy a pácienseket ki tudjuk szolgálni, anélkül, hogy azok kiszállnának a gépkocsiból.
1: A Neretvánszka utcai gyógyszertárban automatizált számítógépes gyógyszerkiadás könnyíti a dolgozók munkáját, de az épület felépítésénél laboratóriumi felszerelés, két orvosi rendelő is helyet kapott.
2: Édesanyám életfilozófia mentén úttörőként az utolsó projekt a legmodernebb technikai felhasználásával valósult meg. A raktárba patikarobotot építettünk, amely megkönnyíti a leltárt és a kiszolgálást.
0: A Várda Róc futballklub csapata egy éve az országos harmadik ligában szerepel. A csapat idei nagy sikerét június elején érte el, amikor döntőt játszott az Eszék-Baranya megyei labdarúgó kupáért. A megyei kupát másodszor nyerte el a Várda Róc FC. Kis Dárió az FC egyik vezetője.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ismét egy örömteli hírekkel tudok beszámolni, ami a Várda Róc FC-t illeti, hiszen elnyertük a megyei kupát, hatalmas siker a klubunknak. 6-0-as győzelemmel Máriáncin Adály erős csapata ellen nem várt könnyedséggel elhódítottuk a klubtörténelmünk során másodszorra a megyei kupát. Nagyon sok munka van ebben, és hát ugye a munka mellett mindig kell a szerencse is. Jól jöttek ki a mérkőzések, ami a kupasorozatot illeti. Domináns győzelmek voltak, itt nagy nevű első osztályú horvát csapatokat vertünk ki, mint például a Giacomo csapatát, és így tudtuk eljutni a döntőig. Nagyon büszkék voltunk az első kupa győzelmünkre 3 évvel ezelőtt, de hát most így, hogy már van 2, így most már biztos, hogy jobban oda fognak ránk figyelni. A Várda Róci Foci Akadémia úgy gondolom, hogy nagyon sikeres azért, mert minél több gyerek van a fociskolánkban. Amit tudni kell, közelmúltban egy közös munkát kezdtük el a beljei fociskolával. Az Eszéki Fociklubnak köszönhetően ők is besegítettek a munkánkban, és így minél jobb eredményeket érünk el. Nyár folyamán sem pihenünk, sőt, nagyon sok tornára megyünk, Horvátország és Magyarország szerte. Megszervezzük a családi napot, ismét Kopácson, szombat és vasárnap. Ez egy ilyen szezon záró, de egyben szezon nyitó. Utána majd a 8. hónap végén megyünk Kozármisnél tornára, majd vannak itt a hazai tornák. Itt is Várdorócon, az emléktornán szerepelnek majd a csapataink, már az anyukák is edzenek, ezt így dicsekedjek egy kicsit. Az is van a Várdaróc FC-ben, mindenki sporttal foglalkozik, most hétvégén az öregfűk is, a kozármisnél barátainkkal játsztunk, majd jönnek a majosiak is, mi is megyünk oda. Tehát a legkisebbektől, a 5 évesektől, az egészen a 70 évesig mindenki focizik Várdarócon is környékén. A nem annyira nehéz, hiszen a sport az nagyon-nagyon populáris a horvát és a magyar közösségekben is, és tudjuk, hogy a legnagyobb összetartó erője maga a sportnak van, és azon belül a focinak. Mi ezt felismertük, azok az emberek, akik kellett, azok felismerték, és mi nekünk csak ez a büszkeség, és ez jutott, hogy mi popularizáljuk itt a focit.
0: Most egy rövid, de jól megérdemelt pihenő vár a csapatra, de a háttérben már a következő idényre készülnek.
3: A családi napon kívül ismét lesz Várdarócon az Eszéki Foci Klubnak a kampja. Most ugye az új V-arénánkon lesz, tavaly még a régi pályánkon volt. Azt a 7. hónap végére várjuk. Pontos dátumot még nem tudok adni, hiszen még nem egyeztettük a Foci Akadémia igazgatójával, az Eszékivel, hiszen hozzájuk kell alkalmazkodni, mert onnan is jönnek az edzők, közösen a mi edzőnkkel és a Bejei Foci csapat edzőivel. Nagyon sok gyerekre számítunk, persze nyílt, ingyenes, és mindenkit hívunk, mint minden évben. Ez egy ilyen kis foci ünnep, minden elő van készítve a focihoz, utána pedig mindig rendelünk pizzákat, meg az, amit a gyerekek legjobban szeretnek, kóla, stb. Tehát egy ilyen kis ünnep veszi aztán kezdetét.
0: A kupa győzelemnek köszönhetően a Várdarócz FC bejutott a Horvát Kupa országos főtáblájára, így Horvátország 64 legjobb együttese között folytathatja a szereplését.
4: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.